Meg új nagysikiba, nes egy iskez isonok dasabet, hogy iszkasz, hogy es maga vissza maga, pegam, de tom no nem de no nok das, pegam, de tom de no nem de no nok das, nok dasab, hago, nocska, hát és képse, akkor nás, és iskes gaga is hosszú posás, meg nincs ám, de tudom, nem egy stáusabb, kettőg a nohéj, egy isikes. Kiem meg ott, begat sem, de tudom, de no, beg sem, no, beg sem, beg stáusabb, és ez egy szíjt teszem. Ott egy kicsi nokszi, de egy este bí, egy J. Silver Hill, szájuk, nélk, mert szigobna, Harold J. Smith, hogy tehát ez a Six Nations Reserve. Besetni a Brantford, Ontario, itt a nincs. Ó, min nincs a csamdatom, de nála, ne a gejtsezett szíts teszön, hogy így szímezett a Labrador gaucsi, csak gondzik a stónestet, hogy a hanyagiak gansz komolyan, ilyen ezt komolyan. Hogyan új este kibocsi, új ágyab csíben bíhiszúcs, gyakka, hajpú égcseget ebben bíhiszúcs. De ez a Labrador, hago nocsa sinkedás, nonad szívjáv, szívjót. Hago meg én ezt komón, hago nincs egy kibó, hogy jól van. Kánok nincs gácsában bíhtás, mert szózak olyan tud, ez szíves. Kémek a hízak a nedó, hogy nek nincs gáta hisz is, és de a sebesség nagy nács, gé meg új ágyibben bíhtásni a social services, meg this justice, education and health, hogy nem új ágyibben bíhtászlod. Gé meg a nisácsám, de tudom, hogy nagy daskés egyet szűtsz, de szó, no, Cree Regional Authority, gé meg hóko back to Bécsi Jesszom. Ego gyögyik, kámszín húztá, hogy nincs kibagy, hogy nincs a szkomónia. Nincs ilyen temmát, azt mondja, hogy zágyom, hogy gé meg nincs a stedzogajó. Gé meg a jújjumot, gé meg nincs kibagy, nem tudsz szájtunk, nos, de ez szíci zagan, vaskés gajcsi, hogy zágyom, hogy gé meg nincs kibagy, a dítok, csak a nyoszka higem. Hogyan kés mi volt, hogy nincs a nyelj, ja, sem datom dno. Ne, ja, datom dno, sem datom dno. Nisha, sem datom dno, bejk se ugeš, až si ucitas, un Romeo Segnáš, udej, da se MPG, da bo, i došt, maža, ej, imiš tma so, udej, da se, če, če, od zma, hej, teč, hej, gne, ja, ki boge, imiš tma, da da hoja, bici bi, James Payne, un evo, i, ago, i, ga, i, hegno, tabi, un gani, ej, like natural resource critic, udej, da se, hej, NDP, ki bo, gada, hej,

Ó, megmondja, hogy itt meg zsíba, de ná, hogy egy iskes. Ó, nos, de pszkedzse, kihető, de akkor sejtse, hogy itt bábcsi bástán, de hét a szavab megsúk, hogy rápig. Ó, apce, hogy a sebejtse, jöbzik, de bábcsi bástán. Akkor meg egy gyukszkosat is kapta, hogy iskedzse. Ne is, nem is kitt tagadni, hogy igen, hogy ide szedsz, hogy szibíts, hogy mindig meg iszmén, hol nocs, de pszkedzse, nem noprosan, csak ne, hogy ne nocs, szomocs. Akkor nyisas, hogy tudod, hogy dolgozik, hogy napsz, hogy gyókszkod. Nem no percentes, nem olyan, hogy zsájt zomosult, és kapta egy iskás, hogy nekod az sem tudod, hogy dolgozik. Ugye, de ez LG Forgan, nem szkál, nincs, hogy laforos ki, meg fantás, nem no percentes, nem olyan, hogy zsájt zomosult, és kap. Amúgy, hogy azt mondom, percentes, nem olyan, hogy zsájt zomosult, és kap. Ugye, akkor se gyerek, egy több szkedzse. Nekod az, hogy tudod, hogy dolgozik, hol apca, hogy gyókszkod, nem is, hogy tudod, hogy dolgozik, akkor ugye, de ez mert meg kemek a vacik imádj. Ó, nocs, gyádu, tepszkedj, nem no prezentes, hanem no gyádzom, hogy nincs hasonló, hogy tudod, hogy dolgozik, no apcsák, hogy gyókszkod, nem is, hogy tudod, hogy dolgozik, akkor ugye, de ez, hogy mondhatsz, hogy már nagyon meg látszik, hogy gyókszkod, akkor nocs, hogy de akkor se gyák, hogy tudom, akkor min, Kosan, gettet nem szócs, bike shop, nyitás, gettet gondolom, dolgozgén, hol abszáj, egy gyókszkon. Nem, de no presentes, nem, nem, hogy ez a mocsni, de no shop, gettet gondolom, dolgozgén. Hosszú van egy pi, hogy bogom, mert tiszni, igen, meg se bogom, ha gondolom, hogy de pszkázsá, gettet zomón, néne, na, gettet gondolom, dolgozgén, hol abszáj, nem, no presentes, nem, nem, hogy ez a mocsni, shop, csak gettet gondolom, dolgozgén. Oda ide szavaz kell, és kell meg nem szkál, hol, no, se csáhodtak, se, gettet zomón. Akkor meg nyelj ismét, hogy tudod, hogy dolgozik, no, abszáj, se jókszkos, nem nem prezentes, no, nem, hogy ez most, hogy egy sebe érzek, egy újbizet is kapta, egy is igaz, nyelj, hogy tudod, hogy dolgozik, mert hag mi, akkor azt mondom, prezentes, no, nem, hogy ez most, hogy kapta, hát oda, akkor se zsegje meg a mai, ha a gyi, apta, de pszkáz, nyelj, nem, hogy tudod, hogy dolgozik, no, abszáj, Csak jókszkos, nem no prezentes, nem olyan, hogy ez most csak olyan dolgozik, milyen a nálkét tudom. Akkor de hide szeszeni tervaldor, igen, meg én ezt, hogy jókszkon, hogy adak se zsinni, nem olyan, hogy ez tudom, dolgozik, ha abcsa, nem no prezentes, nem olyan, hogy ez most csak kapta egy iskázsa. Akkor nem sem abcsa, hogy tudom, hogy olyan dolgozik. Ott meg úgy hiteszem, hogy Montreal egy tejecs, hogy nosod, nem tudom, no prezentes, nem olyan, hogy ez most csak a molyák a Jag sebe jegyem. És az sebb nyitásként tudom, hogy dolgozik, ha hova abcsa, hogy jókszkos, nincs nombor percent, csak na honnan, csak ez mocsó, jag sebe jegyem. Nincs nőni, és abcsa, hogy tudom, hogy dolgozik.

0: nagy agágiban dajtik a jó, a jögnyegiban nem mert a zsíhet, ak meg a gangasabok szájtak, és gaj a zsína szót is jó. Mog meg női hújtom, hogy nem zsgás a zsgás a zsgás a zsgás a zsgás a zsgás a zsgás a zsgás meg a zsgás a zsgás a zsgás jó. Kés a zsgás a zsgás a zsgás a zsgás a díszpí, a zsgás a zsgás a Hagen gibásabok szét meccsen az egy technológia, és nem tudsz, néga és sabok szájmat. Miához és nyom, de nagy és ez az jut, tesz, hogy meg se sonoska, nincs a sem, de nem tudnak, de se bícs, de hiam. Meg tudsz meg, hogy Norben Anik, ha gulyed a kampani, egyéni egy kiba, kent vajtom, te vagy nincs tenni, amúgy nincs a medátom, de nagy, de azt mondom, hogy Pogoná, ha mi csak a jegnél nem tudsz szájték, tenthet így tudok nincs színiom. Kémelgó adó, de bejti gyászló, a jegjelses káosz, tehát gania, csak jó, hogy se tud a provinces, kémelgén hi teritori szágó, magas gannes, ó, népse, csak jó, hogy sikod szagajó, csak nia gaujas, tohet se, és kuda, agon Pan-Canadian Aerial Asset Program is, kedda hagodak siska, hogy tegnagy, hogy jó, hogy provinces, kémelgén hi teritorial, Jigawagan optishkanya hai skudanuchkudo asajgibam agonjigiba jajikum kakat samajajich hawich chaganwajin da jajabishanya gapam hamganishke me ka bogdo shrupish with Kelsey Winter hago executive director had that bit seat ayumaganya kuya the garnish tabakam cha tuich gajigish chigji spiel it's a gun ke ma gajajish bit ma gonan dot say tegno jamoya misatsaga.
1: Some of that is fire load, current fire load and projected fire load, fire activity and fire weather. So looking at the risk and what's coming in the future and also where current assets are. So provinces and territories also have their own aerial fleets. And so where those are currently situated will also play into the decision on where the national assets are deployed.
0: We are going to show it. In the past, the Canadian government is going to net it. So, my gosh, go do it. That's in the Magazga, how it is, Gemma Godachis, Canoptic Nogan, Egenchi, Dentka, had a technology do it. Gemma God and the Hadi speech and Ishkuda, Gemma Gogart and the Detaxka Gisho Gagnoptic Nog. A gun in Higibag and no optimatio, Gemma Dentka, Maujabs, Natexka, Jawita, Jaganabaka, just see. Ogáld és egy napig nőzni gyens, kémeg dent kajdj is, mert jami abszolút egy olyanji, egy gondja kajsen endut szétes, akár gondji ki bajdj egy gá, most nye új bajdj bambi, bajdj bambi hisz, hogy egy gondja, egy kábám hamgen is abszolút egy, kémeg egy gondja, akut csúcs, itt is hamar gondja, hogy nye kábám hamgen is nem dohet maga. Ó, meg ott kiba a gábobcs, hágos esnye jó bónnek a hadzsában bíteg nagy, hágó nagy zsacsi bíteg nagy. Ó, meg a mácsad a bácsomón, hágó de hideszán úna volt, hágó nyelj nem tudsz egy tetszagaja, hágó nincsi gannast, ápsisis, ápsásigyan zagan gannin, te ogyis, hogy hidesz a dömelbiszom, hágy a újna bakcs. És akkor mert csak pont így nem tudsz egy tomtába, gondj ki meg egy mautstágyga, ha egy gondnia, hogy a helyes imszkumi helytejt, ki meg a hende, ha egy súlyna bagajtok, hogy édesz a besőgyik hellóet, hó Christopher Lewis, ha gond újjégiba, biologist, tehát a bicsit, ki a hui, ha gond negenske, hogy egy nem tudsz egy tegni is. Egyik meg hogy egy nyílt kép, nest kép, sesiszka, dautsigin, ha gond kiba, ha vagy egy sibícsint, ha amígyzs, oda,
2: very, very important to the marine food web. They're right at the base of the food web. So they provide a lot of food and energy for the resources that we harvest and that we eat as people and other bigger species too, your fish, your zooplankton, eventually marine mammals.
0: Újjegy és óvóvítik, agógiban esett szétek, hogy igaz, de hát itt egy van, hogy egy nebbítsen, hogy jókent, hogy gondi a denha a díszpí, és a denha a vettnes, hogy mi magja meg denha a díszpí, és egy nem tudsz szétem, hogy gyer meg nestabb.